Ennyi idős korában egy férfinak már gondoskodnia kellene az anyáról, nem pedig pénzért jönni. Arról nem is beszélve, hogy olyan hangon teszi mindezt, amit még egy idegentől sem fogad el az ember.